négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsen, sejtelmes erők laktak a gyerekbe. Féltek tőle, látszik a szemekbe. A húrjaim támadnak, sírnak a testekbe. Hiába is védett ki, méreg a hangszerbe.